0: Srettin Tierney, Srettin Paddy Pinkerton.
1: Thank you so much, guys. Hello, everyone.
0: Thank you. Egyes, egyes. Gitáromból szeretnék egy kicsit kérni még.

0: rádiót kérek szépen a fülemben.
1: Thank you guys. Én meg a saját gitáromra egy picit, és az énekemben egy picit levinkezem.